0: nyiapkan calonnya salaki batur dirinya teh. Dirinya
1: tukang etet tukang kurut kan itu acawe.
0: Seru aja gitu angko kodok. Nyimulu. Nyimulu. Nyimulu. Nyimulu. Nyimulu. Nyimulu.
1: Nyimulu. Nyimulu. Nyimulu. Nyimulu. Nyimulu. Nyimulu. Nyimulu. Nyimulu. Nyimulu. Nyimulu. Nyimulu. Nyimulu. Nyimulu. Nyimulu. Nyimulu. Nyimulu. Nyimulu. Nyimulu. Nyimulu. Nyimulu. Nyimulu. Nyimulu. Nyimulu. Nyimulu. Nyimulu. Nyimulu. Nyimulu. Nyimulu. Nyimulu. Nyimulu. Nyimulu. Nyimulu. Nyimulu. Nyimulu. Nyimulu. Nyimulu. Nyimulu. Nyimulu. Nyimulu. Nyimulu. Nyimulu. Nyimulu. Nyimulu. Nyimulu. Nyimulu. Nyimulu. Nyimulu. Nyimulu. Nyimulu.